0: Gramophone Jazz Radio D.
1: Edgar la conduce al torco di Rosnoy e sbudo i geni miei. Postro tritmus. Ilnit si vodnoi i gyrkös i szövegével. Eljött a vegyan cibor. Következő számunk nádos, emi az egész. Eljött a vegyan cibor.

merre jár, azt nem tudja senki sem már, hogy merre lehet. Merre jár, ki tudja, hogy akadt-e már.

szeretem, a fülébe súgja a szél, belőlem mi lett, így talán a múltat

Szabad Közút Rádió Budapest. A pontos idő 22 óra.

0: Tangó, egyenlő, fényes padló.
1: Harc a vigaszért címmel Török Szofi verseiből előadt Gubbi Hilda, 1942. Iszonyú év, mely nem méred már az ő életét. Nélküled dübörögsz tovább ostoba idő, s nem tudod, hogy a kincs, amit vinni rendeltettél, már nincs veled.

0: Hogy van, hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel bal lábbal keltem fel. A kávéházban a pincél a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a villamos után, pacs, hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum, a fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-re bevászorgok, rámordít a vezér. Kovács maga megint elkésett, el van bocsátva.
1: Hallja, micsoda pehes ember maga.
0: Én pehes, maga bolond, hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt 60 000 forintot.

shed a light.

Goodbye, goodbye. Edelderelen, fortettevelen.

Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt Bajtársi Rádió szolgálatával, 10 az otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288,5 méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor. Hírek 22.40-kor, Budapest 2.

kislány, vigyázz, baj lesz itt, miért nem szeret egy kicsit? Jól tudod, hogy a szívem érted dobog. Kislány, ne légy oly makacs, ritkán van így szép tavasz, most egy csöpp kis szerelem rendes dolog. Kék az ég, oly zöld a rét és csupa virág, most a 60 év.

0: Balaton leglátogatott a fürdőjes siófok. Strandja ritkítja párját. Bársonyos homok fövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.
1: Mindenem az ideáltól való. Ideál, Terészkörút 44, Britannia szállóval szemben.

hagydok könnyeket másnak, rád még szép percek várnak, hát most menj kedve.

Till a fényes éjszakát, az boldog, aki szeret. Till a fényes éjszakát, mindig érzem én.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a magyar nehézbombázók Oroszország felett stimmel a Magyar Királyi Honvédség haditudósító századának rádió közvetítését adtuk hangfelvételről. Beszélt Budinszky Sándor.

0: Az ország népe sorsdöntő lépés előtt állt. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.
1: Germany calling. Cordial greetings to all DJC friends in North America. Thanks to all of you for the many kind letters of appreciation. We hope you will remember that any day by tuning in our station, you can enjoy a program from Germany. We close this message of friendship with our musical signature.

0: Mancika, én szeretnék magának valamit mondani.
1: Mit akar mondani, Matyi?
0: Azt akarom mondani, hogy maga nekem nagyon tett, hogy te maga nekem nagyon, hogy szégyellem magam.
1: Na mondja már!
0: Nem tudom. Mondom, hogy szégyellem magam. Jaj, úgy szégyellem magam, hogy szégyellem magam. Nézd, Mancika, én nem tehetek róla, de én úgy szeretem magát, hogyha meglátom, hát a szívem rögtön hangosan kezd dobogni. Hallja?
1: Nem hallom.
0: Hajoljon egy kicsit közelebb a szívemhez. Most se?
1: Most se.
0: Akkor úgy látszik, elromlott. Mancika, én szeretném megkérni a maga kezét, a maga kedves papapap. A maga kedves papájától.
1: Mi az, Matyi? Miért dadog?
0: Nézd, nem tettek róla. Ha így rám néz, én nem tudok beszélni, csak dadadogva.
1: Hát próbálja meg talán énekelve.
0: Jó, megpróbálom.
1: Miért hebeg is dadog? Táncsúgyalán vagyok. Miért ilyen ez titok? Előttem.
0: De most, hogy velem van itt, hát dadogok kicsit, mert én nagyon zavarba jöttem.
1: Hogyha szeretnél.

neki remek kegyet. Hol nyerte magát a mamája tombolán, nehogy ott magamnak jegyet vegyek. Nekem már szavamra gyanús az egész, árulja el a titkát, hol csupítják, itt megáll az észömben a szexepil, korán se tombolám, nem iparművészi kreáció, de mert az ízlésem beteg, a csúf is kegyed.

0: You have just heard That Girl Over There, Foxtrot, played by Alfredo's New Princess Orchestra.
1: Kovai Károly honvédüzeni Ózdra, édesanyjának, feleségének és rokonainak. Jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok. Mindenki szeretettel csókol, a viszontlátás reményébe, Károly.
2: Kapitopál honvéd üzenem, Losantra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek. Egészséges vagyok, jó vagyok, szeretettel csókolok, a viszontlátásra.
3: Richter Rudolf honvéd üzeni Losantra kedves feleségének, kislányának, szüleinek, jól vagyok, egészséges, szeretettel csókol mindnyájatokat, viszontlátásra, Rudolf.
4: Szabó Lajos honvéd üzenem Miskolcra, feleségemnek és fiaimnak, hogy jól vagyok és egészséges vagyok, csókolok benneteket, apátok.

Kelemes sógor, ne tagadd, elfogyott már a hajad, belenyugodni mégse tudsz, lányok után fut. Más néked nem való, mint egy jó meleg kandaló, mert ha az ember vér, üljön csendesen a helyén. Kelemen sógor, mit csinálsz? Egyszer úgyis forrul jársz.

Szánnyam búsulni mire jó, zöld vihar ágán ügyülget a rigó. Járjuk a rétet, de szép a táj, együtt daloljuk, vígan daloljuk.

0: szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, Magyar Elek háztartási előadása következik.

háromcsöves, világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. 3 plusz 2 csöves, varázsszemes, világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. Természetű hangvisszaadásban részesíti a jó zene és szép hang barátait. 4 nyújtott rövid hullámú sávja és a varázsszem a rövid, közép és hosszú hullámon könnyű és kényelmes beállítást biztosít. Vásároljon Philips kelléket!

esedékes. Színes, hogy ez ne legyen ikkétes. Szuppanó, csattanó, csókot lopni jó. Rajta hát, nyújtatát, mindegy hidegbe, melegbe, titokba, remegbe, édes. Az a puszi esedékes. Édes, ne mondd, hogy nem. Hopp-la-hopp, vagy kapok, vagy nem halljuk hát az angyal.

nejem velem éjfélkor a ligetben sétál. Egyszerre egy vetkőztető miránk pisztolyt rend, pénzt vagy életet kiáltott a gonosz zsivány. Életem szóltam a nőmhöz, menj téged kíván Budapesten, Budapesten. Fizetem az adót, s eladom, ami volt, ha szereztem. Budapest szép, Budapest jó, ami teli lesz, sose a zsebe lesz, de a markó. Ha ön egy szerencsés mázlista, mindjárt is bélista kérem. Különben akármit csinálhat, aranyos ruhákat eladhatja majd odakin a telekin Budapesten. Ha haragszom, veszek egy kötelet, s magamat, ha lehet, felakasztom.

egy cselíd a nagyságával szemtelenkedett. Ha gyereke születik, az csak fiú lehet. Honnan tudja, szólt az asszony, hogy fiút kapok, mert nagyságánál lány nem bír ki 9 hónapot. Budapesten, Budapesten, fizetem az adót, s eladom, ami volt, ha szereztem. Budapesti, Budapest jó, ami teli lesz, sose a zsebe lesz, de a markó. Ha ön egy szerencsés mázlista, mindjárt nincs bélista, kérem. Különben akármit csinálhat, aranyos ruhákat eladhatja majd odakin a telekin Budapesten. Ha haragszom, veszek egy kötelet, s magamat, ha lehet, felakasztom.

Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11:40-kor. Grieg első per bűncvitje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16:15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű hírek.

0: Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17:30-kor, Költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18:25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.
1: Zene című perces című műsorszámunk végetért. Köszönjük őt Rögön Lenke, Váradi Magda, Mártin Zsonyi, Jándor László, Járai József, Tóth Lajos kamarakórusa és a rádiózenekar szívű szíves vezénylésével. 10 perc múlva közvetítés sorozatot adunk a Budapesti Színházakból. Addig is tánczenét adunk.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
2: Cserélje ki sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.

Ekkor jön a vígan húrga szvén. Fox, angolba a ritka búra szvén. Fox, így Fox, velém bomolni kis lát. Szvén, Fox, súgd meg angyalom, mit érzel át. Fox, forró két szememben ézel szvén. Fox,

Ahhoz édesi bújj hozzá. Egy-két sima lépést teszünk, szívünk már tüzesen ég. Aztán bal lépésbe megyünk, elolvadunk, mint a jég. Ring-fok, ezt a jazzma vígan húz a swing-fok, angolba a ritka húz a swing-fok. Átfok, mit akar szívem még?

0: háromcsöves világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. 3 plusz 2 csöves varázsszemes világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. Természethű hangvisszaadásban részesíti a jó zene és szép hang barátait. 4 nyújtott rövid hullámú sávja és a varázsszem a rövid, közép és hosszú hullámon könnyű és kényelmes beállítást biztosít. Vásároljon Philips kelléket!
1: Ladies and gentlemen, for the first talking picture that I've ever made in England, I've chosen to sing a song by a British composer, Mr. George Possford, who will play it for me at the piano. When it became known that I was searching for songs by British composers, I received over 2,000 manuscripts in 1 week. Not bad. This one which I've chosen to sing to you, I hope you will like.
2: Gewiss etwas einer klugen Frau kann man nicht erklären, kennt man nicht genau. Es ist oft nur ein Trick und zeigt sich schon im Blick. Oder aber das gewisse Etwas ist vielleicht

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: A Szabad Magyar Rádió hívja a magyar hallgatót.

kétszer kettő, az nem három, enyém leszel, még a nyáron sejhaj lesz lakodalom. Mint a cukrot úgy szeretlek, mint az árnyék, úgy követlek, sejhaj, szöszke angyalom. A legény élet kutyának való, épp ezért busuljon a ló. Mert bizony kétszer kettő, az nem három, enyém leszel, még a nyáron sejhaj lesz lakodalom.

I am, you are, she is. Ki eztem tudja, kicsit dilis. I will, you will, she will. Ön a legelső, helyes civil. Így most már tudnánk perfekt angolul. Tanulhat tőlünk minden angol úr. I am, you are.

von innen. Von den Kölden egen Jobern, musikale Töpfe stobern. Mert ő vagy ne értség, úrné tisztel égség, hogy mennyi mindent jelentek is segítség. Van egy édes szó,

autó van, csú-csú-csú-csú-csú-csú-csú-csú-csú-csú. Mert ő, hogy ne értsé, úrnépésszelítsé, hogy mennyi minden jelent, de visszakészít, csú-csú-csú-csú-csú-csú. Van egy édes szó fekszünkben, szöki szóban benn van,

mindenem. Az ideáltól való. Ideál, Terészkörút 44, Britannia szállóval szemben.

0: most Magyar Imre és Cigán zenekara játszik. Szent Irmai Elemér, csak egy kislány van a világon.
1: Rádió Budapest 1. Bartos Dezső doktor orvostálatot tett előadást alkalmas címmel.

Úgy hiszem, hogy ez a nagy szerelem a fejembe száll, mint a koktél és a rum vagy a gin. Az a gondolat, hogy van valakim, kínzóbb méreg ez, mint a kokain.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: A bíró már szedi össze a szavazó cédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek. Várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
2: Ladies and gentlemen, Pat of Hungary in the race.
1: Első tehát Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.

Și-o crang și o hulti. Atâlea suce-n besi, ești poiu cârzenii, o

De az vesse az első követ magára, akinek még soha se volt babája. Aki sose járt a párjával Budára, s nem viszket egy csókra a szája, az kerüljön

hosszú szürke sáv az út, mely a messzeségbe néz, egyre fut, csak egyre fut, és a végtelenbe víz. Berre kattog, búg a gép, biztos kézben van a volán, frissen jár a négy kerék. Kéken csillog fenn az ég, út felett a nap leszáll, egyre száguld csuhan a gép, fényszünetje meg nem áll, kívül zúg a sivit a lég. Meg sem moccan a vezető, néz az útra mereven.

ne légy álmodozom, csak egy kis könnyel misét, és jön a mély szakadék. Veszélyes úton jársz, hogy el ne térj, jól vigyázz, ne légy hát álmodozó, mert élni szép, élni jó. Csábíthatja déli báb, rémítheti jégverés, mozdulatlan ül tovább, meg se rezzen oda se néz. Átrobog a városon, benn a ringó bánkoson, társa alszik álma még. Csendes házat néma ég. Napról napra erre jár, évek óta mindig ő, mégsem ismerős a táj, délre nézni nincs idő. És ha bántja a magány, egyszerűn segít magán, rágyújt és egy mélyebb szív, mindjárt könnyebb lesz a szív. Veszélyes úton jársz, hogy el ne térj, jól vigyázz, ne légy hát álmodozó, mert élni szép, élni jó. Hosszú szürke sáv az út, mely a messzeségbe néz, egyre fut, csak egyre fut, és a végtelenbe vész. Berreg, kattog, búg a díj, biztos kézben.

0: egy és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
1: Kedves hallgatóim! Néhány napban ott megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentett a Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.

Pumpkin Duffy!

tud, oly vás csak ezt kívánom, mint a hevelés ott a meleg ágyon. Ünnep és a vasárnap, nyugszom úgy,

akkor el kell mi, mert nincsen modolok semmi, csak boldog mosolyog, hortyog magyarok. Oh. Jön a feleség, tálcát rak el itt, kávé meg a sütemény. Stampli konyakot, vígan bekapott, erre pali vagyok én. Ham. Oly jó ez a vasárnap, az ember örül az ágynak, oly boldog mosolyog, hortyog motorok.

Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

szombat, vasárnap jó tesz magának, hogyha eljön cica megnézni a János egy ötkomfortos tanyámat. Nincs ott meleg víz, nincs ott hideg víz, egy virágos bokor van csak, ahol mától kezdve maga lesz a direktrít, ott a fűben heverni, jaj de jó, és madárdal a rádió, ott a csók még frissen kapható, és akármit csinálunk, nem lát be a szomszéd lakó. Szombat, vasárnap jó tesz magának, hogyha eljön cica megnézni a János egy ötkomfortos tanyámat.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Csinos, praktikus és milyen pici retikülben is elfér.
2: A Nife gyártmányú törpelámpa a modern ember lámpája. Ára egy pengő 86 fillér. Gyártja a Nife akkumulátorgyár. Minden szaküzletben kapható.

0: A haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.
1: Balaton Lelle legdisztingváltabb üdülőtelepe Fabini Panzió. Óriási árnyas park, saját fövenyes strand. A szobákban hideg-meleg folyóvíz, országos hírű konyha, a kertkávéházban esténként elsőrendű zene,

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Az államrendőrség pécsi kapitánsága Janó Györgyné született Gergelyt Julianna pécsi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.

0: látsz a földön? Egy szegény családot. Nagy bajban vannak. A gyerek beteg, az asszony sír, a férjet gondok gyötrik. Segíteni kellene. Megkérjük Fortuna asszonyt, legyen övék az állam sorsjáték főnyereménye. Remek tipp, gyerünk!
1: Remek tipp, vegyen állam sorsjegyet.
2: Nem bolondság egy családi ház, mert a boldogsághoz kell egy édes otthon,
3: ami otthon.

je m'en vais. Clopin, clopant, dans le soleil.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
2: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázvállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzésére kell szertenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért tervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itt Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a magyar államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni ezt a tanfolyamot. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepésre feldíszítettek, nemzetiszín és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen gerőpajtás, mondja az első felirat. Ilyen gerőpajtás az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.
3: Az egyik ámulatból a másik ámulatba estem én, míg édes ajkairól a sok polondos szóra lestem én.

is megállom van. Ne mondjak róla rosszat, beszélt egy óra hosszat könnyedén. Beszélt egy új ruháról, beszélt a nagymamáról, s végül én. Hogy ne pazarolja az ajkát, lezártam néhány gyengéd csókkal. Bánom is én milyen, olyan mi.

megállomban, ne mondjak róla rosszat, beszélt egy óra hosszat könnyedén. Beszélt egy új ruháról, beszélt a nagymamáról, s végül én, hogy ne

keresek egy csendes társat, aki vállalkoznék rá, hogy amit megkeresek, az kettecskén velem elmulatgatná. Keresek egy csendes

0: Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brócki Miklós. Konferál Lackner Arthur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn. Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Arthur Lackner halten Vorträge. Dirigiert Mixi.
1: Kérem a következő távot.
2: És akkor a következő jelentkező fog szerepelni.
3: Aki egy hírfilet magyar nóta énekesnek jelentkezett.
2: Most zongora kíséret mellett fog énekelni. A műsor itt van, vagy ott? Benyújtottál? Szóval kérdezzük meg, hogy mit énekeljen?
1: Kettősora, kérem szépen, négyes? Van kettősora?
4: Négyes, szám magyar nótát énekel.
3: Így folyik most a beszélgetés a próbaterem és a tanácsterem között, ahol a bíráló bizottság tagjai hallgatják.
1: Halló, halló, tessék kérem egy kicsit közelebb állni. Négyes, kérem, halló, figyelem. Úgy elég, köszönöm, hátrán, hátrán, hol van, úgy.